0: bringe dir das Licht.
1: A fényt hozom neked.
0: Ich bin.
1: Én az vagyok, aki vagyok, a fény mindörökké.
0: Ich durchglühe dich.
1: Áthevítelek téged.
0: Du bist
1: gyermekem vagy, fény az én fényemből. Én a fény, az igazság hangja vagyok.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Te bennem fény vagy, és az igazság hangja bennem, az igazságban.
0: Der Wahrheit. Lebe in mir und sei.
1: Élj bennem, és légy.
0: Vereint.
1: Akkor egyek vagyunk. Én, a fény, közel vagyok hozzád. Bárhová is mégy, én ott vagyok.
0: Bin da.
1: Én, a fény, benned lakozom. Én, a fény, világítok benned. Én, a fény, mindig benned vagyok. És te, a fény, mindig bennem vagy, a fényben. Én mindenről tudok.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Átvilágítok mindent, és rólad is tudok. Ha gondjaid vannak, én segítek neked.
0: Bist du in Nöten?
1: Ha bajban vagy, én megoldom azt. Ha örülsz, beled örülök.
0: Bist du traurig?
1: Ha szomorú vagy, bátorítalak téged.
0: Bist du hoffnungslos?
1: Ha reménytelen vagy, én vagyok a remény.

0: Ha vigasztalan vagy, én megvigasztallak. Én a fény, én ismerlek téged. Én a fény, én hívlak téged. Én a fény, világítok benned.
1: Ich das Licht.
0: Én a fény,
1: dich.
0: Én hordozlak téged. Én a fény, vezetlek téged. Én a fény, vagyok a forrás benned.
1: Tag und Nacht,
0: éjjel-nappal, én vagyok a fény benned, fény belőlem.
1: Licht kommt zum Licht.
0: A fény a fényhez talál. Gyere te is hozzám a fényhez.
1: Dem Licht.

0: Es hell.
1: Világosság van benned. Világosság van körülötted.
0: Es hell.

0: Du an.
1: Fogadd ezt így el,
0: und
1: és örülj.
0: Dich. Das Licht spricht.
1: A fény szól. Valósíts meg engem. És egyre nagyobb lesz a világosság benned és körülötted.
0: Und dich. Dann bist du vom Licht umgeben.
1: Akkor körülvesz a fény, és világos lényed egyre inkább megmozdul benned. Akkor világos lények vesznek is majd körül.
0: Lichten Wesen umgeben.

0: steht dir bei.
1: A fény támogat téged.
0: Erfülle.
1: Valósítsd meg, és szabad vagy.
0: Frei. Das Licht ist Geborgenheit.
1: A fény, védettség, biztonság,
0: harmónia,
1: és megelégedettség.
0: Higgy,
1: valósíts, és fény vagy az én fényemből.
0: Aus meinem Licht.

0: Licht umgibt dich.
1: A fény körülvesz téged.
0: Das Licht,
1: a fény áthevít téged.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Ha lángra lobbansz a fényért, akkor tudatosan fény vagy
0: das Licht
1: az én fényemből.
0: Aus meinem Licht.

0: zum Licht.
1: A fény a fényhez vonzódik.
0: Licht
1: világos lények vesznek körül téged.
0: Umgeben dich.
1: Világos lények szolgálnak és segítenek neked, mert ők egyek velem, a fénnyel, és egyek veled.
0: Und eins mit dir.

A világos lények örömüket lelik benned, mert fény vagy bennem, a fényben. A világos lények testvériséget alkotnak. A világos lények elhozzák neked a szent erőt. A világos lények bátorságot és erőt adnak neked.

0: Himmelwärts.
1: A világos lények a menny felé visznek téged.
0: Lichte Wesen.
1: A világos lények sugárzó hálózatot alkotnak, egységet minden létezővel.

0: vereint im Licht.
1: Egyesültél velük a fényben, ami én vagyok,
0: das
1: Licht. A fény. Légy a fény hordozója, és a fény körülvesz téged. Örülj, a fény örökkévaló, és maga az örökkévalóság.

0: Licht, ewig Licht.
1: Te vagy a fény, örökké, mindörökké. A fény marad, az árnyék múlik. Te fennmaradsz a fényben. Lelked mélyén ott vagyok én.
0: Bin ich.

0: rechne ich.
1: Én, a fény, megáldalak lelked mélyéről téged, a fény gyermekét.

0: Liebe Geschwister, bleiben wir in der Stille.
1: Kedves testvérek, maradjunk a csendben, és tudatosítsuk, hogy mindannyian Isten templomai vagyunk, a végtelen, örök fény templomai. Érezzünk bele, és érezzük meg, hogy bennünk van örök atyánk fénye. Ez a szeretet. Bennünk van a szeretet. Mi pedig a szeretet templomai vagyunk. Érezzünk bele mélyen, csendben, és tudatosan bensőnkbe.

0: lassen wir still und ruhig.
1: Engedjük, hogy csendben és nyugodtan belső tudatunkból a szeretet gondolatai áramoljanak, mert minden ember, minden egyes ember a fénytemploma. A mai korban érezzük, hogy Isten valóra váltja az igazságot, hogy ő nem kőből épült templomokban lakozik, mert azok egyre inkább üresen állnak, és mások kezére kerülnek. Azonban ő, a fény bennünk van. És minden ember Isten temploma. Sok ember elutasítja Istent, mert kőből épült templomokhoz kötötte magát, melyekben nincs fény. Imádkozzunk, és kérjük Krisztust, hogy imagondolatainkat töltse fel az ő szent akaratával, és azokat juttassa el a sok emberhez, aki Istent keresi, aki Istent elutasítja, mert kőből épült templomokhoz voltak kötve, azonban azokból kiléptek, és többé nem tudnak hinni Istenben, mert egyenlővé teszik Istent az egyházzal. Krisztus, kérjük, töltsd el gondolatainkat a te szent akaratoddal, és irányítsd őket fivéreinkhez és nővéreinkhez e világban. Bár csak minket is ösztönöznének gondolataink abban a tudatban, hogy Isten

0: Aus dem Büchlein Zuversicht lesen wir Folgendes.
1: A bizalom című könyvecskében a következőket olvassuk. Gyűjtsd össze újra meg újra pozitív gondolataidat, és irányítsd őket Isten Krisztusának erőire benned. Sok ember, és egyre többen lesznek, elveszítette hitét egy magasabb erőben, akit mi nyugaton Istennek, vagy Krisztusnak, vagy Isten Krisztusának nevezünk. Miért fordulnak el egyre többen attól, hogy higgyenek egy magasabb erőben, az élet törvényében, mely támogatni szeretne minket, és segíteni nekünk? Noha régóta ismert, hogy minden ember saját szerencsejének kovácsa, mégis egyre többen fordítanak hátat annak, hogy megvalósítsák az Isten és fele baráti szeretet, pozitív, mindent kormányzó törvényét. Mindannyian tudunk például Isten 10 parancsolatáról, mely Mózes próféta által adatott. Ha megkérdezünk Isten tagadó embereket, hogy ismerik-e Isten 10 parancsolatát, akkor azt tapasztaljuk, hogy valaki azt mondja: igen, ismerem. Egy másik pedig úgy véli: az akkoriban volt, ma más időket élünk. A további ellenvetések így szólnak: hagyjanak békén a parancsolatokkal, azok az egyházhoz tartoznak. Vagy azt halljuk: ismerem a 10 parancsolatot, de egészen más dolgok érdekelnek. Vagy esetleg Isten parancsolatai az idősebb emberekhez tartoznak. Én még fiatal vagyok. Majd lehet, hogy foglalkozok velük, ha idősebb leszek. Vagy Isten 10 parancsolata a lelkészeké és papoké, hogy bemeséljenek valamit hívőiknek. Vagy hagyjanak békén ezzel a sületlenséggel. Nem hiszek Istenben, ateista vagyok.